Akkor is van szőt is, Sülbebikó. Tölzölök ma, tölás, hallt doch die Füßás.